Wovonis katsakon, ansinasis katsakjol, avang tandri malmekon, angmaziva patnyakom, iva vitu yasankola, vatavantu vilevason, jolo jolo, siya sola.